0: Petruk, kowe dadi sambunging watang buntungku, Petruk.
1: Pripun jane kowe
0: melu lho kok kaewamu togok melu-melu kesasar mrene. Mbok nganti bendaramu Werkudara lali kowe merpeki aning tetandingan. Kowe dolanan swara, pokpu, pokpu, pokpu. Mbok nganti bendaramu Werkudara supe.
1: Nah, pokpu niku pripun?
0: Pokpupu.
1: Lah pokpupu niku ngajeng napa wingking?
0: Jangku kantong sungguh.
1: Ya buten nang pok pupu gue.
0: Oh, dadi kula majeng kalian pok pu, pok pu. Nah,
1: pok pu, pok.
0: Pok pu, pok.
1: Pok pu, pok. Pak, pak. Gajah nyelakan. Nang selan aku bingung, Kang.
0: Andong tengo, rabi ngomong.
1: Sing hati-hati, arep nyelani ya nyelani. Ning dimanten genah iramane. Pok pok pu pok pok pu pok pak pak pak pak pak pak
0: pak pak pak pak pak pak
1: pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak
0: pak pak pak pak. Sewu piling lantas kecupen yang kau ngaji tokok mene matur pok ping pok ping niku pok kuping yo. Pok pok ping pok pok ping pok
1: pak pak pak pak pak
0: pok ping pok pok ping pok ping pik pok tu sih ngomong melu pepok ping yo.
2: Kocam katarito titis cukat terampil trengginas Raden Werkudara betenalisir pok pupu tenggel hodo guyang getih Joko Pitono ambruk adreh kepati lumajar ngangsur ngangsur.